0: Fizz!
1: Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fizz! Fiz